ottani mész, biztos finomabb az ottani hész. Csók a családnak, meg a testvéreknek, végig az utamon jóra kísértek. Az ottani héznek, csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finomabb az ottani hész.

0: Veranstaltungstipps.
1: Montags im Hof bei der Weinbaufamilie Hansrohrer in Lutzmannsburg. Heute in diesem Sommer das letzte Mal. Als Jubiläumszugabe folgt das Trio Discovering Django Reinhardt, das mit Gypsy Swing und Jazz den musikalischen Schlusspunkt des Weinsommers setzt. Von 2. bis 6. September findet im Messezentrum Oberwart die 55. Info Oberwart statt. 5 Tage lang treffen hier Wirtschaft, Kultur, Information und Unterhaltung aufeinander. Mehr als 260 Aussteller präsentieren ihre Angebote von Handwerk und Bauern über Gesundheit und Technik bis hin zu Kunst und Einkaufsmöglichkeiten. Dazu kommen zahlreiche Unterhaltungsangebote für die ganze Familie. Die Info Oberwart zeigt damit einmal mehr, wie vielfältig eine Messe sein kann. September 2. és 6. között rendezik meg az 50. Inform Oberwart kiállítás is vásárt a Felsőri Vásárközpontban. 5 napon keresztül találkozik itt gazdaság, kultúra, tájékoztatás és szórakozás. Több mint 260 kiállító mutatja be kínálatát a kézművességtől és építőipartól kezdve az egészségügyön és a technológián át egészen a művészetekig és a vásárlási lehetőségekig. Emellett számos szórakoztató program várja a családokat is. Az Inform Oberwart idén is megmutatja, milyen sokszínű lehet egy kiállítás és vásár. Und ich bringe Ihnen weitere Veranstaltungstipps kurz nach 10:30, 10:30 után, nem sokkal, még sok programra jelentkezem Önöknek itt a Rádió Morán. Tartsanak velünk!
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is

0: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
1: Zsuffa Péter Jazz Club. Ráadásul a műsor első órájában Miniszterszki és Hát Jazz Club. A Rádió Móra műsorán a 98.8-on. Hétfőnként este 10-től éjfélig.
2: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.

0: Augusztus 30-án immáron 23. alkalommal rendezték meg a határon átnyúló nemzetközi Liszt-Ferenc kerékpártúrát. A mintegy 30 kilométeres túra Harkáról, Sopronnyéken és Haracsonyon át Doborjánig tartott, ahol a Liszt központot, valamint Liszt-Ferenc szülőházát is meg lehetett tekinteni. A túra állandó támogatója Doborján település. Markus Landauer polgármestert hallják.
1: 23. Mal wurde diese Francis Latour veranstaltet. Warum ist das so wichtig für die Gemeinde Raiding?
2: Es ist für die ganze Region wichtig. Es ist für ganz Pannonien. Ich darf das jetzt Pannonien nennen. Franz Liszt ist unser großer pannonischer gemeinsamer Sohn. Und nach so vielen Jahren ist es immer noch wichtig, die Zusammenarbeit zu intensivieren in unserer pannonischen Großregion, und diese Veranstaltung mit fast 800 Radfahrern ist ein wichtiger Baustein für dieses Projekt.
1: Und so generell grenzüberschreitender Tourismus, ich denke, Raiding ist auch ein Teil von dieser Tourismus. Was denken Sie darüber?
2: Ja, der Radtourismus ist ganz wichtig, und der Radtourismus verbindet dann auch gemeinsam den Kulturtourismus, den Weintourismus, und aber es ist immer sehr viel Arbeit. Man muss immer daran arbeiten, dass diese ganzen verschiedenen Tourismusdestinationen zusammenarbeiten, fächerübergreifend zusammenarbeiten, und ja, da arbeiten wir dran, und die Arbeit geht nicht aus.
0: A túrán szerencsére semmi komolyabb baleset nem történt, pedig résztvevők számában ez volt a második legnagyobb. Szűcs Szabó Mátétól azt is megtudtuk, hogy a résztvevők évről évre jobban felszerelt, egyre inkább problémamentes kerékpárokkal érkeznek.
3: Azt kell, hogy mondjam, évek óta egyre felkészültebben érkeznek a kerékpárosok, és ezt nagyon jó látni. Egy-két pumpálás, egy-két imbuszkulcssal való meghúzás, és körülbelül most ennyiben kimerültünk. Hál' Istennek egyre komolyabban veszik az emberek, hogy műszakilag megfelelő kerékpárokkal közlekedjenek, és öröm látni, hogy mindenkinek csodaszép felszerelt kerékpárja van, sokan vannak sisakba, úgyhogy nagyon szuper, nem volt sok dolgunk.
0: Auch die ungarische Polizei war bei der Radtour vertreten. Im Rahmen des Bike Safe Systems können Fahrräder in Ungarn registriert werden. Im Falle eines Diebstahls erhöht sich dadurch die Chance, dass das gestohlene Fahrrad wieder gefunden werden kann.
4: Magyarországon van egy hivatalos weboldal, az a neve, hogy bikesafe.hu, és ezen az oldalon mindenki önállóan saját maga regisztrálhatja a kerékpárját, lefényképezi az alvázat, lefényképezi a főbb alkatrészeket, és ebbe az adatbázisba feltölti. Itt most Harkán, a Liszt-Ferenc túrán a rendőrség egy előregisztrációt végez, kicsit segítve ezt a folyamatot, ugyanúgy lefényképezzük a kerékpárjukat, mi fogjuk föltölteni ezeket az adatokat, amit a kedves kerékpártulajdonosok megadnak, ez bekerül a rendszerbe, és a rendszertől fognak kapni e-mailen egy üzenetet, kapnak egy számlaszámot, és 6000 forint, pontosan 5900 forintért kapnak egy kerékpár törzskönyvet, amin szerepelnek a kerékpárnak az adatai, illetve kapnak egy úgynevezett matrica csomagot, amit elhelyezhetnek a kerékpárokra. Ez a rendőrségnek azért nagy segítség, mert hogyha valakinek ellopják a kerékpárját, eltűnik a kerékpárja, és regisztrál van ebben a rendszerben, akkor nem kell elmondani neki, hogy piros volt a kerékpár, ilyen váltója volt, ilyen fékje volt, amolyan fékje volt, hanem akkor, hogyha azt mondja, hogy a bikesafe.hu regisztrálva van, akkor mi a kollégáink egyből meg tudják nézni, és ki tudják adni a körözését a kerékpárnak.
0: Mit diesem Thema beschäftigen wir uns auch in der kommenden Stunde hier auf Rádió Mora. Ezzel a témával még a következő órában is foglalkozunk itt a Rádió Morán, úgyhogy mindenképp maradjanak velünk továbbra is.
5: Nemo, večezični jutarnji magazin.

Mimo auch am Vormittag hier auf Radio Mora. Hallo, ich bin Laszlo Kessei und noch ungefähr, ja, ein bisschen mehr als 50 Minuten können wir gemeinsam verbringen hier im Memo. Und jetzt in Kürze geht's weiter, wieder noch einmal mit unserem aktuellen Thema des Tages. Später kommen natürlich auch Veranstaltungstipps, aber jetzt noch nur ein, zwei Songs vor genau die Tagesschlagzeilen. Szép délelőttet kívánok Önöknek, én Kessei László vagyok, a Mémót hallják továbbra is itt a Rádió Morán. Még egészen 11 óráig rádiózhatok együtt a térség egyetlen helyi szabad közösségi rádiójában. Ebben az órában hozom nem sokára még egyszer aktuális napi témánkat, később pedig jön programajánló is. Most viszont egy-két zene után hozom a lapszemlét itt 98.8-on és a 92.8-on. Kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Augusztus 30-án vasárnap tartották a Liszt Ferenc kerékpártórát. Az eseményt minden évben augusztus utolsó vasárnapján rendezik meg, és több százan vesznek részt rajta. Az esemény egyik fő attrakciója Liszt Ferenc mellszobrának koszorozása Doborjánban, melyet aztán galambröptetés követ. A galambok pedig, ha minden igaz, visszatalálnak a résztvevő településekre.
1: És akkor szeretném megkérni házigazdánkat, Markus Landauert, hogy jöjjön ide egy picit előbb. Ő Doborján polgármestere. Itt van velünk Harka polgármestere, Dusonek Péter. Gyere Péter, gyertek előbbre, ne féljetek, gyere. Aztán itt van velünk, akinek ezt a túrát gyakorlatilag köszönhetjük, Perkovács Tamás. Nagy öröm számomra, hogy a Burgenland Turizmus számon tartja a mi rendezvényünket, és most már második éve jelen van, Brigitta Pelcer részéről. Kozma Péter, mint harkai képviselő. Azért vagyunk ilyen sokan, mert rengeteg galambunk van, és el fogjuk őket feltetni. Itt van Úrli Judit, aki szintén nagyon régóta műsort vezet, és kerékpározik velünk. Gyere Judit előre, gyere játék, gyere, gyere, gyere. És nem utolsó sorban, itt van velünk Rombai László, akinek a túránkat ajánlottuk, a felesége Rombai Katalin. Mi együtt fogunk röptetni, és Gergő, megkérlek, hogy majd légy szíves tolmácsold, először Markus Landauernek adnám át a mikrofont, hogy köszönhessen bennünket.
2: Ja, liebe Freunde, ein herzliches Grüß Gott wieder zum 23. Mal hier bei uns in Doborján. Freut mich, dass wir so viele Jahre schon gemeinsam diese Veranstaltung machen. Ich bedanke mich bei unseren Freunden aus Harkau für die Organisation. Ein Dankeschön an das Liszt-Zentrum, ein Dankeschön an Brigitte Pelzer für die Unterstützung des Burgenland-Tourismus. Es freut mich, dass es weitergeht und ja, ich freue mich auf das Vierteljahrhundert. In zwei Jahren haben wir unsere 25. Tour. Ich freue mich sehr. Und wünsche heute noch einen schönen Tag. Dankeschön.
3: Szeretném mind a közel 800 résztvevő nevében megköszönni Markusnak és osztrák partnereinknek, hogy a túrának az osztrák oldalán ilyen színvonalas vendéglátásban lehet részünk, és természetesen nagy-nagy köszönet Attilának is, aki már 23. éve hátán viszi ennek az egész túrának a szervezését, de talán a legnagyobb köszönetet azt nektek, 800-atoknak, vagy amennyien itt vagytok meg, aki nincs, aki már visszamegy, nyilván azoknak is szeretném tolmácsolni. Nélkületek ez a túra ugyanis nem jött volna létre. Nagyon hálás vagyok, hogy évről évre eljöttök. Együtt tesszük tiszteletünket itt a Liszt Ferenc szülőháznál, és egy olyan vasárnapi programon veszünk részt közösen, amivel utána hónapokon keresztül töltődni tudunk, és tudjuk vészelni a hétköznapnak a nehézségeit. Köszönöm szépen nektek!
0: Dusonek Péter, Harka polgármestere, rádiónknak is nyilatkozott.
3: 1880 Liszt Ferenc utolsó koncertjét adta Sopronban, és hazafele tartotta a szülőházához, Doborjánba. És a akkor itt élő harkaiak megállították őt, és egy rögtönzött flashmobbal lepték meg, énekeltek neki, megkínáltok borral, megkínálták pogácsával. És ez az apropója annak, hogy azóta, illetve hát nem azóta, de hogy 23. éve megrendezzük a Liszt Ferenc kerékpártúrát, de a gondolatisága, a tartalma, a mögöttes tartalma ugyanaz, hogy összehozzunk nemzeteket, embereket, és ne csak biciklizzünk, ne csak megteljesítsünk egy távot, hanem közösségek, kapcsolatok épüljenek. És a 23. Liszt Ferenc túra amit az idejében szerveztünk, ennek egy kiváló példája gyakorlatilag, hogy most már többedik évvel nagyon sok olyan bringással találkozunk, akik csak azért jöttek el, csak az idei évben Harkára, hogy letekerjék a túrát, de egyébként egy vasárnapi napot együtt eltöltsünk közösen, beszélgessünk, megosszuk egymással a kerékpáros élményeinket, ki merre járt, milyen útvonalokat tekert le, és egymást az afelől megerősítsük, hogy milyen jó bringázni, milyen jó az országot, az ország környékét megismerni kerékpáron, két keréken, és egy, tényleg egy közösségi élmény lett ez a Liszt Ferenc kerékpár túra.
4: Rádió Mora. Mehrsprachig durch den Vormittag.

0: Tomasz Perkovac, ein Unternehmer aus Sopron, engagiert sich seit vielen Jahren für grenzüberschreitende Beziehungen. Auch bei der Franz-Liszt-Radtour war er dabei. Anschließend habe ich ihn gefragt, warum es ihm wichtig ist, solche Initiativen zu unterstützen.
1: Hát nézze, a civilek kimondhatnak olyanokat, amit a politikusok nem. Nekem meggyőződésem, hogy az első világháborút követően azok a testvéreink, akik Ausztriában ragadtak, és mi, akik a magyar oldalon maradtunk, mind a ketten vesztesek vagyunk. És azt gondolom, hogy nekünk minden energiánkkal azon kell lenni, hogy azokat a történelmi szálakat, kulturális szálakat, amik összekötnek bennünket, azokat újra megerősítsük. A baráti körünk nem véletlenül állítja és mondja, a preambulumában az szerepel, hogy a mi szülőföldünk az azért gyönyörű és méltán Európa hírű, mert évszázadok óta az együttélő magyar, német, horvát közösség formálta olyanná, mint amilyen. És talán most a Liszt-Ferenc túra után el lehet mondani azt is, hogy amikor az osztrák testvéreink azt mondják, hogy Mozart, vagy a világon bárhol kiejtjük a szánkon, hogy Mozart, akkor mindenki azonnal asszociál Salzburgra. Bizony-bizony, Liszt-Ferenc esetében nem mondhatjuk ezt el, Doborján Riding és Liszt-Ferenc összekapcsolása az nincs. És azért, mert a szörnyű politika miatt elkezdtünk rivalizálni, hogy a drága Liszt-Ferencünk, a mi szülőföldünk szülötte, az uram, bocsánat, most német vagy magyar. Csak menjünk el a szülőházára, az egyik timpanomon az szerepel, hogy a legnagyobb német mester, a másikon pedig magyar nyelven emlékezünk rá. Hát én ezért teszem ezt, és meggyőződésem, hogy az luxus, amit most már 50-100 év óta teszünk, hogy Bécs, Pozsony, meg a agglomerációjának a déli részén van egy luk. És úgy, ahogy az osztrák testvérek közül néhányan mondják, hogy Ausztria szegényháza Burgenland, mert bezzeg Salzburg, bezzeg Tirol, és Steiermark, és Niederösterreich, hát ez mind azért van, mert itt a határok szétválasztottak bennünket, és parlagon hagyjuk ezt a területet, pedig ennek a megarégiónak egy értékes része, és azt majd eldöntjük, hogy az majd Magyarországhoz, Ausztriához hová tartozik, de az, hogy ennek együtt kellene lenni, az vitathatatlan. Hát ezért teszem mindezt.
2: Köszönöm szépen. Köszönöm.

0: Das war's für heute mit Memo. Danke fürs Zuhören. Bei uns geht's jetzt weiter mit Romani Ora. Danach kommt der musikalische Mittagstisch mit Local Heroes. Ab 16 Uhr hören Sie Radio Spot On und um 18 Uhr startet Radio Mora Vielfalt. In den vergangenen 3 Stunden haben Sie Laszlo Kesser gehört. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Ez volt a Memo, itt a Rádió Morán. Köszönöm, hogy ma is velem tartottak. Most jön a Romani Óra felsőri stúdiónkból, majd délidei zenés blokkunkat hallhatják az első órában a helyi hősökkel. 16 órától jön a Radio Spoton ifjúsági műsor, 18 órakor pedig a Rádió Mora sokszínűségét hallhatják sok-sok érdekes műsorral különböző nyelveken. Véleményüket megírhatják műsorainkkal kapcsolatban az office@radio-mora.at e-mail címre. Az elmúlt 3 órában Keszei Lászlót hallották, további kellemes időtöltést, kellemes rádióhallgatást kívánok, és használják ki ezt a remek időt a nyár utolsó napján.
1: Ich weiß es noch, vor 6 Jahren.

0: Es ist 22 Uhr.
1: Termékmegjelenítést tartalmazó műsor következik. Kedves hallgatók, itt a Minisztárszki és High Jazz Klubban most 2012. szeptember elejére ugrunk vissza. Egy nagyszerű, jó kis beszélgetést hallhattok. A Budapest Jazz Orchestra volt a vendége a műsornak, melyben még ekkor Ritgasser István is aktívan részt vett mellettem. Következik az ismétlés. Kell ezért rövid
2: válaszolás.
3: Hi, I'm Kevin Mahogany, and you're listening to the Starsky and Hutch Jazz Club.
1: Kell nekem ahhoz valami engedély, hogyha a Budapest nevet föl akarom venni. Mondjuk azt akarom, hogy Budapest asztaltársaság vagyok, vagy Budapest szaxofonkórus vagyok. Kell ehhez engedély?
4: Régen nem kellett.
1: Most?
4: Úgy tudom, hogy most már kell. Remélhetőleg nem lesz rá szükség, hogy engedélyt kérjünk.
1: Itt kedvenc rádióműsorotok a Starsky és High Jazz Klub, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, Ritgasser Istvánt várjuk a stúdióba, aki már elmenetleg útba is van hozzánk, és itt van velem szemben Kolman Gábor és Schreck Ferenc, a Budapest Jazz Orchestra igazgató és igazgató helyettese, jól fogalmaztam?
4: Igen, ez a pontos titulus.
1: És ti vagytok a zenekarnak ugye Gábor a szaxofonos, te pedig a pozán.
4: Harsona,
1: pozán, vonókürt, hány neve van még?
4: Van trombon. Trombon, hát ez mindig az, Magyarországon magyarok vagyunk, nem akarok semmit, mindenféle értség, mindegy, harsona. A pozan az valószínűleg a német pozaunen szóból maradt meg az emberekben, a trombon angolul, a tolókürt az egy népies mondjuk kiejtés, de ez mind ugyanarról a hangszer.
1: Hát a szaxofonnal ilyen probléma nincsen, ugye? Annak van egy neve, szaxofon.
4: Így van. A gyártóról kapta a nevét Adolf Sax volt, aki elkészített az első ilyen hangszert, és egyszerűen szaxofon lett a neve.
1: Hát akkor a orgonában honnan kapta a nevét, ez most gondolkodni lehet, de hát nyilvánvalóan nem sok köze van a növényhez, feltételezem. Nektek azért nagyon könnyű dolgotok van, mert hihetetlen zenei és szakmai múltal a hátatok mögött. 14 éve működtettek, egyébként megjegyzem, majdnem egyszerre indult a ti karrieretek a Starsky & Hutch Jazz Club. Hát, hogy karrierével azt nem mondanám, hanem a történetével, mert hogy mi is nagyjából 14 évesek leszünk mostanság. Szóval 14 éves a zenekar, 14 év alatt mi minden változott meg a világban körülöttetek?
4: Hát az elmúlt 14 év az rendkívül kalandos volt. Egyrészt a feltételek, ahogy egy ilyen nagy zenekart üzemeltetni lehet, ahogy a semmiből elkezdtük, és ugye akkor volt egy ideális környezet, egy idilli helyzet, ami nyilván megszűnt. Aztán akkor más támogatások következtek, aztán ugye most az a kor van, amikor meg kell próbálni mindent valamilyen módon kicsit üzleti alapra is helyezni. Na most ez az a műfaj, amit elég nehéz, de teszünk rá kísérleteket, hogy legyenek olyan jellegű produkcióink, amik termelnek bevételt is. Emellett ugye hát rengeteg dolgot kipróbáltunk, először végigjártuk ennek a zenének, a Big Band Jazznek a nagy-nagy zenekarainak a repertoáriából, megtanultunk mindig egy 45-50 percnyi műsort, és ezt nagyon tematikusan és minél nagyobb erőbedobással tettük azért, hogy megismerjük egyáltalán, hogy mi ez, amit szeretnénk csinálni. Aztán következett az a periódus, amikor nyilván saját zenét csinált a zenekar, zenekari tagok, zenekarvezető komponált, és most eljutottunk odáig, ami egy nagyon nagy öröm, hogy élvonalbeli amerikai zenészekkel is néha tudunk együtt dolgozni, sőt felvételt is készíteni, sőt magyar szerző részéről értünk el óriási sikert. Amerikában az Olá Kálmánnal együtt készített Images című lemezünk 4 csillagos kritikát kapott a Downbeatbe, illetve visszafele is működött, a Kánbézi zenekar egykori trombitása Butch Lacy is írt nekünk egy anyagot, a Noiful Joy címmel, ez 2011 januárjában jelent meg.
1: Most kerül Mahogany a hátterünkben, hiszem, hogy énekelő a hatos felvételen, a Mayra Vanson?
5: Igen, ez a kompozícióban ő énekelsz kettel, és a melódiát énekli.
1: Nyilván most nem hallom, hiszen a másik fülhallgatóval rajta az üvegfal túloldalán, a technika pedig remetleg akkor most hagyja, hogy szóljon, mert nagyjából még a felvételnek a másik felét meghallgathatjuk. Úgyhogy kiszállunk, és az Everything's Alright a Budapest Jazz Orchestra 2007-es lemezének 6-os felvételét hagyjuk, hogy szóljon.
4: Ez mondat volt így. Ez így volt mondat. Ha ha ha.

0: Köszönti Önt Magyarország leghallgatottabb rádiós jazz műsora. A Zsuffa Péter Jazz Club első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Clubbal több mint 50 frekvencián szól a hallgatókhoz, hétről hétre.
1: Kész a kávé! A kopasz úrnak kész a kávéja!
2: Itt kedvenc rádiomisorok a Starsky és Hutch Jazz Club, Ridgasz és Tatabra is várjuk a stúdióba, és ahogy nemrég néztem meg a Brian életét, hát sokkal gyára nézzük ezt a filmet mindannyian, hiszen már a YouTube-on is fönn van teljes hosszában, és ugye megint csak eszek tud valami, hogy vajon hát most ezt mondják ezt ivar aránynak is, de hát ugye nem erről akarok beszélni, hanem ez a lényeg, hanem inkább az, hogy vajon az milyen a egyenjogúság férfi és nő között egy big bandben. És akkor ugye a kérdés, vajon hány lány van, hány nő van a Budapest Jazz Orkesztrában? Én gyönyörök egy választ.
3: A Budapest Jazz Orkesztrában a színpadon, amikor a koncert zajlik, akkor 0 darab hölgy foglal helyet, de a zenekar körül a segítő személyzet, a menedzserek, a különböző pénz és világi ügyek intézői hölgyek.
2: Komolyan?
3: Ez természetes dolog, mi képtelenek vagyunk rá.
2: Csejte Jákos, Kolman Gábor, Zala Zoltán, Denner Árpád, Varga György, Schreck Ferenc, Csapó Krisztián, Skerlec Gábor, Nagy Viktor, Dániel, Csizmadia, Dávid, Hámori János, Puskás, Csaba, Magyar Ferenc, Berdis Tamás, Juhász Attila, Hárs Viktor, Gyárfás István. Elképesztő 17 ember. Ez hány autó?
3: Hát, hogyha a próbáról beszélünk, akkor egy olyan 13-14, ha utazásról, akkor 6.
2: Hány elemózsiás kosár az úton?
4: Hát természetesen mindenki hozza a kis elemózsiás kosarát, muszáj.
2: Hangszertokban meg bujik szendvics, vagy pedig külön egységet képez egy ilyen kis elemózsiás csomag?
3: Nos, hát az utazás egyik sajátossága a benzinkút. Tehát általában, hogyha valaki otthon felejt valamit, vagy egyszerűen melege van, vagy már fáj az utazás, vagy egyszerűen csak nem jön el a cél, akkor mindenképpen jön egy benzinkút, ahol van minden, csak egyre drágábban. Ha az ember nagyon éhes, akkor jobban teszi, ha hoz magával valamit otthonról.
2: Azt egy kirándulásokon visszatérő mondat, és hát ezt szerintem sokan most az asztalra borulnak miatta, de tényleg ez van. Tanár úr, messze van még? Tanár úr, ez már az. Tehát ugye ezt szokták kérdezni, Kolman Gábor az elhangzik a kérdés a buszban. Kolman Gábor, zenekarvezető úr, messze van még? Ez már az. Türelmetlenek?
3: Még nagyon messze van.
2: Az Images lemez szól a háttörünkben, illetve egy távolodó mentő autó. Az Images lemez a Olá Kávános, és mondhatod, hogy ez a Downbeat-en négy csillagot?
3: Négy csillagot kapott, így van, ez egy rendkívül előkelő kritika, ugyanis...
2: 11-es lemez tavalyi? 10-es? Hát csak azért kérdezem, hogy mikről nem tudunk, és mióta.
5: Neked van igazad, csak én is. 2008.
2: És van benne lemezés, ez nagyon jó, mert féltem, hogy a tokot játszok le, igen.
3: 2008-ban megjelent lemez, hát gyakorlatilag hol is tartottunk?
2: Hát, hogy mit kérdeztem?
3: A kritika.
2: Igen.
3: Hogy ez a négy csillag, ez rendkívül előkelő eredmény. Most nem akarok ilyen lenni, hogy végül is volt egy világsztár, aki ugyanebben az évben, ebben a számban kapott egy 3,5 csillagos kritikát, de ezt még nem
2: veszik. Ki volt?
3: Sajnos ezt nem tettem meg, hölgy. Úgyhogy nem mondhatom meg, nem is ez a lényeg. Nem bíztuk el magunkat, hiszen ami Amerikában nagyon jó, az Budapesten még nem biztos, hogy elég.
2: Aha. Hát mások a mércék. Melyik felvételt halljuk most innen a háttörünkben? Mit fogok hagyni, hogy szóljon?
3: A Valley of Megiddo.
2: Ez hányas a lemezen, még segíts nekem?
3: Ez egy 0-3-as.
2: És mi a hossza?
3: 13 perc, 54 másodperc.
2: Hát ennyi műsorunk nincsen, úgyhogy úgy kell csinálnunk, hogy ebből egy kicsit hagyjuk, hogy szóljon, úgyhogy most lehúzzuk magunkat, és a zenét pedig kiadja a technika. Megtennéd nekem? Figyelj, légy szíves! Hozták a...
3: Van még egyik.
2: Kolmagában meg a Schreckfeld, a lemezt, ezt tedd már bele, légy szíves.
3: Az a 7-8-ados. Mert ez ilyen tipikus.
2: Figyelj már, ez az a szám, hallod? Ez nem az, ez nem az a szám indult el, hogy...
6: Másik zene indult el, ez nem az a CD.
2: Átadtuk neked Images, Images az van ráírva, így mondom, jó?
6: Megint elrontották, minden, nem hiszem el.
2: Ez az a szám. Jó, ez a nem, ha, ugye? Ez az, jó.

0: Itt kedvenc rádióműsorotok a
1: Starsky és High Jazz Club.
0: Itt van Ridgeszter István
1: és Zsufa Péter.
0: És persze vendégeink Kolman Gábor és Schreck Ferenc, a Budapest Jazz Orchestra képviselőben. István pedig most érkeztél meg. Leadta, sikült letenni az anyagot?
1: Persze, leadtam, de Boris dühös, úgyhogy
0: mindegy,
1: majd visszatérünk még.
0: Jó, akkor majd meglátjuk. Jó. Húzzak függönyt, vagy lát minket innen?
1: Szerintem nem lát.
0: Nem lát ide. Jó. Folytatjuk a beszélgetést a Budapest Jazz Orchestrával, mégpedig a Budapest Jazz Club kapcsán, de előtte a Ramkolosszomba ugrok el, képzeletben nem is tudom, hiszen október 9-én valamire készültök, és nem is akárki az énekesnő. Hogy lesz ez?
2: Az október 9-i Ramkolosszombeli koncertükön Szulák Andrea lesz a vendégünk, a zenekar vendége, és mellette még ő hívott meg két kiváló énekes, Berkes Gabrielát és Farkas Gábor Gabrielát.
0: Akikkel együtt hárman lesznek, három énekes, hát három próba is van, vagy egyszerre megoldjátok?
3: Három próba van, ezt jól érzed, minimum velük. És még azon kívül is próbálunk egy kicsit. Az est igazi háziasszonya Szulák Andrea, tehát ő a fő csapás irány, és partnerei lesznek ezen a koncerten a Berkes Gabi és a Gabriel, akikkel duettet is fog énekelni, illetve hát nyilván önállóan is elénekelnek egy-egy gyönyörű szép melódiát.
0: És ugye bjo.hu, ez már a ti weblapotok, ha jól mondom, és van egy
3: megváltozott a neve, ugyanis azt gondoltuk magunkba, hogy ha azt mondjuk, hogy MÁV vagy BKV, akkor mindenki tudja, hogy mire gondolunk. Ha azt mondjuk, hogy BJO vagy BJO, akkor nem gondolunk semmire igazából, ezért az lett a weboldalunk neve, hogy www.budapestjazzorchestra.hu.
0: Igen, hiszen a belső levelezésen a BJO még elmegy.
3: Igen, de kifelé már ez hasznosabbnak fog tűnni.
0: Aha, ez raffinált, és ugye logikusnak is tűnik. Tehát budapestjazzorchestra.hu, és van egy másik BJO valami, csak ez már C-vel végződik, ez a Budapest Jazz Club. Ott ti valamire készültök, mégpedig komoly periódikában visszatérve, mi lesz ez?
3: A Budapest Jazz Orchestra évek óta mindig koncertsorozatokat készít, és a tavalyi évben a Budapest Jazz Clubbal együtt, egyébként nem először, tehát már másodízben csináltunk közösen koncertsorozatot. Ez egy tematikus dolog, hogy minden hónapban, mondjuk a hónap utolsó előtti hétvégéjén van egy Budapest Jazz Orchestra koncert. Most ebben az évben olyan kiváló magyar szólistákat hívtunk meg, akik egyrészt nem csak Magyarországon, hanem külföldön is ismertek, illetve lehetőleg próbáltunk arra törekedni, hogy valamennyire szerves kapcsolatuk legyen a Big Band-del. Most csak néhány nevet mondanék, László Attila, aki már nekünk is írt zenét, és erre az alkalomra is biztos valamivel elő fog rukkolni. Aztán Lakatos Tóni, akivel együtt már külföldön is koncerteztünk, úgyhogy az ő meghívására tudtunk eljutni a Marciak Jazz Fesztiválra, ami egy komoly siker a zenekar életében. Ugye a Tóni a Frankfurti Rádió Big Bandjében dolgozik napi szinten, tehát ővel nagyon-nagyon jók a koncertek, rengeteg dolgot tud hozni nekünk. Lesz egy karácsonyi koncertünk Tóth Verával, erre az alkalomra mindenképpen szerettünk volna valaki meghatározó magyar énekes hölgyet elhívni, aki rég nem dolgozott már velünk, és itt nyilván ez a karácsonyi hangulat előtérbe került, de azért a koncert természetesen egy igazi jazz koncert lesz. És a tervek között szerepel még Olák Álmán, természetesen ez már a jövő évre fog esni, akivel közösen elkészített lemezünk anyagát fogjuk valószínűleg játszani nagy részt, illetve külföldieket is, ha még sikerül ebbe a tematikába betenni, mindenképpen meg szeretnénk hívni, hogy hát ez sok mindenem múlik, de Ed Neumeister, Ausztriában élő, kiváló, Amerikában nagy karriert befutott big band komponista, hangszerelő és hasonló művész lesz az egyik, akivel szerintem fogunk még ebben a sorozatban együtt dolgozni.
0: A legközelebbi időpont ezek középként úgy tűnik október 9 lesz, amikor is a Ramkolosszomon találkozhatunk a Budapest Jazz Orchestrával és Szulák Andreával, illetve Szulák Andrea vendégeivel. Erről nekem ez jutott eszembe, hogy esetleg engem egyszer hívtak vendégségbe, és én is hívtam még vendégeket, és betoppantunk egész sokan. Tehát, hogy ez vajon az udvariatlanság kategóriája van sorolható-e, hiszen hát ugye, na, csak ugye eszembe jutott, ugye hát hiszem Andrának is lesznek vendégei. Én azt javaslom, ezek után most, ha csak egyet lehetne de a legvégére tenni, amert természetesen budapestjazzorchestra.hu, ahol mindent láthatnak a hallgatók, illetve a Facebookon is ott vagytok, jól láttam, ugye?
3: Igen.
0: Ott tetszik el, és utána már minden infó jön.
3: Így van, gyűjtjük a lájkokat vadul. Ezen a hétvégén sikerült az 500-at átlépni, elég friss még ez a vállalkozásunk, de az 500-adik lájkolónak ki is sorsoltunk egy jegyet a legutolsó koncertünkre, úgyhogy nagyon sikeres volt ez a szép jubileum.
0: Na, ez szuper, illetve akkor meg annyit kérünk, hogy Borisnak egy jegyet tegyetek már le, meg a két testőrének, hogy 3-1-el jegyel még legyetek bejjebb ez ügyben, hogy biztosítjuk a műsor jövőjét a következő hétre is, és akkor ezzel most elbúcsúzunk tőletek, bízunk benne, hogy ti jól szórakoztatok, hallgatok véletőleg, mert szétrögték magukat, és akkor Butch Lacy, akinek a lemeze a Budapest Jazz Orchestrával egy évre visszarepít bennünket 11-re, melyik felvétel jön?
3: Én a 6-ost javasolnám, egyrészt azért, mert nem tudom kimondani a címét, mert a Butch megpróbálta leírni az ő dán-angol keverék nyelvén, hogy agis hiadach, ez tulajdonképpen azt jelenti magyarul, hogy egészségedre. Tehát ez a 6-os kompozíció, és ezzel szeretnénk akkor búcsúzni egészségünkre.
0: Ez nem a végszó is volt. Jó, megfogtuk.

0: A fejlődés immár megállíthatatlan. Önnek már nem kell a hangerőgombhoz nyúlnia. Műsorunk hangmérnökei gondosan ellenőrzik az adás hangerejét, amit kordában is tartanak. De ez még nem minden. Szeretné, ha halkabb lenne? Íme. Vagy hangosítsuk feljebb? Tessék! Oda van kötözve a székéhez a konyhában? Nincs szabad keze? Közben zavarja a hangos zene? Ne aggódjon! Mi lehalkítjuk.
1: Kedves hallgatók, itt a Mini Starsky és Hutch Jazz Clubban 2012. szeptember elejére ugrottunk vissza. Itt a Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a mikrofon mögött Zsufa Peti, továbbra is dorombolnak és dübörögnek a ventilátorok a háttérben, de hát a gépeket hűteni kell. Nem sokára jön az idő, amikor már nem, de nem, tavaly nyáron is nyáron is és télen is hűteni kellett, igen. Hát ez nem megy már másképp, ez már így marad. Na, a Caribbean Jazz Project, akinek hogy tetszik a háttérünkben, a New Horizons lemeznek a utolsó, nem, a 9-es, a Safe and Sound, ami a háttérünkben most szól, aztán jönni fog az egyes felvétel, a Descarga Canelon. Ez a két felvétel nagyjából 12 perc könnyű hátradőrést jelenthet minden fáradt rádióhallgatónak.
2: Péter Fogorvosa vagyok, immár 20 éve, úgy vannak rendben a fogai, mint a jazz műsora.
3: Kedves hallgatóink! Műsorunk rövidesen bekövetkező technikai hiba után kisvártatva folytatódik.
4: A kopasz zömök és a vékony kopaszodó fiú pazar szín... Hírsérzéke?
5: Leírjuk szépen?
4: Nem, majd, tehát...
3: Műsorunkat technikai hiba után folytattuk.

Tó látványt nyújt. A rádiókészülékkel könnyen utazhatunk a képzeletünk segítségével egzotikus tájakra, játszva ismerhetjük meg a világ különleges dolgait. Csak be kell állítanod az íróasztali lámpát, esetleg a gyertyákat. A többi a mi dolgunk.

0: itt a Központ. Játszanak közérthető zenét.
1: A Központ hangja egy szoftver. Mint ahogy Peti és István is. Én programoztam, Anna vagyok. Ha meguntátok őket, szóljatok, és átírom az algoritmust.
2: Kedves hallgatók, 2012-ben ekkor itt egy programajánló volt. Azt nem szívesen ismételném meg, engedelmetekkel, ellenben Barbara Dandelion, Straight Ahead című nevezének 9-es felvétel, az Opus The Funk remekül elfér ebben a kis lukban. Ez

0: és akkor nézzük a horoszkóp híreket. Ugye Szotyi Szatyor minden olyan kedves rádióhallgatónknak most rövidesen postázni fog egy olyan kis képeslapot, üdvözlő kártyát, aki elmulasztott kimenni a napra egész nyáron. A falfehér bőrű, tehát a teljesen napozatlan bőrűek között lesznek olyanok, akik még a vízbe sem mentek be, tehát valahányszor strandon jártak, onnan befele jöttek, csak a családot hozták, vitték, és közben rohangáltak a dolgok után. Nos, én is ilyen vagyok, várhatólag nekem is lesz egy kis szamárfőrbehajtás rajta, amelyben belül egy kis vigyorgó figura fog majd rám mosolyogni. Szotyi Szatyor azoknak is küld egyébként üdvözlő kártyát, akik viszont szénné napozták magukat. Ilyen módon egyébként már is kanyarodhatunk a sztárhírünkre, hiszen Radu barátnője, a vetközös jazz népszerű sztárja többszörösen is szénné napozta magát. Ezzel még mindig nincs megelégedve, ezért a kimaradt területeket, a fürdőruhavonal mentén lévő kis kisebb csíkokat most a szoláriumban próbálja tompítani. És nézzük akkor a második sztárhírünket. Hans Dückenstein, a Neubergi gitárvirtuóz sajnos nem tudott kielégítő magyarázatot adni a hatóságoknak arra vonatkozóan, hogy került a gitártokjába egy tavalyi ékszerlopásból származó 465 ezüst gyűrű. A hatóságok természetesen nem tartják életszerűnek azt a magyarázatot, hogy a legutóbbi jazzfesztiválon keveredhetett el a hangszertok, és valaki más hangszertokját hozta el véletlenül, amelyben ugye nem a gitár volt, hanem a 465 lopott ezüst gyűrű. És ezzel kedvenc rádióműsorotok a végére ért, megköszöni figyelmeteket az ezúttal egy főstáb Zsuffa Peti, hiszen Rüggeszter István már nincs itt a műsor végén. Ne felejtjetek, a műsor hivatalos weboldala a starskyjazz.hu, és ezt a műsort elméletleg egy héttel elhangzás előtt meg tudtátok hallgatni adásminőségben a zsuffajazz.hu weboldalon, jobbul a kis rádión egy klikkel. Megtisztelő figyelmeteket köszönöm, találkozunk a jövő héten, viszont hallásra, sziasztok!
1: Kérjük, őrizzék meg a nyugalmukat, ugyanis amit hallottak, az nem egy rádióműsor volt, hanem pusztán egy zavar az elektromágneses térben, amely megrekedt egy termikus zsebben, és visszaverte a hold fényét. Most kérjük, nézzenek a hangszóróba.
0: Jön meg a zenéről, nem esett szó, Hiromi Uehara, Hiromi's Sonic Bloom lemezének, a Beyond Standard lemeznek a 6-4-es felvétele szólalattam, a Caravan. És jönni fog a My Favorite Things, ez a lemeznek a 6-os felvétele, ez már jelentősen időn túli zene, a technika valószínűleg le kell, hogy keverje majd a végét. És akkor ezzel a toldással most már tényleg a műsor végére értem. Kedves hallgatók, itt az ismétlésben is megköszönöm megtisztelő figyelmeteket. 2012. szeptember elejére ugrottunk vissza, bízom benne, hogy jól szórakoztatok. Ezzel búcsúzik tőletek a műsorvezető szerkesztő Zsuffa Péter. Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra, sziasztok! Termék megjelenítést tartalmazó műsort hallottak.

0: termék megjelenítést a tartalmazó műsor következik. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofon mögött Zsufa Péter. Igen, igen, ismétlésre kerül sor megint. Nem látszik az építkezés vége, és rövidesen a stúdium minden részét szétverik, úgyhogy jó kilátásokkal nem tudok szolgálni, majd valóban át kell költöznem a gyártással, egyedülre kilátástalan. Mindegy, nem akartalak beavatni benneteket, csak elmondom, hogy nem szórakozunk, hanem megállás nélkül dolgozunk. Azt mondja, hogy tehát szeptember első adása következik 2012-ből. Ime. Köszöntöm a kedves hallgatókat, Zsufa Peti a mikrofon mögött, és amit hallunk a háttérben, az Alapi István Nix Factor című, ez egy 12-es felvétele, az In My Young Ages, a Beauty and the Beast című felvétel fog következni ezt követően. A mai műsorban teljesen szabadon válogatok, mégpedig olyan felvételek között lehetőleg, amik nem olyan nagyon régen érkeztek hozzánk, és ilyenből azért van bőven. Hallgassuk Alapi Istvánt.
1: Zsufa Peti mamája vagyok. Állítólag nagyon jó a fiam műsora. Hallgassátok minél többet.
2: Hi, this is Dean Brown and you're listening to Zsufa Peti Jazz Club.
3: Hi, this is Pat Metheny and it's the Zsufa Peti Jazz Club.

A fejlődés immár megállíthatatlan. Önnek már nem kell a hangerőgombhoz nyúlnia. Műsorunk hangmérnökei gondosan ellenőrzik az adás hangerejét, amit kordában is tartanak. De ez még nem minden. Szeretné, ha halkabb lenne? Íme. Vagy hangosítsuk feljebb? Tessék! Oda van kötözve a székéhez a konyhában? Nincs szabad keze? Közben zavarja a hangos zene? Ne aggódjon! Mi lehalkítjuk.

0: A kopasz fiú, pazar stílusérzéke.
1: Fölényes tudásom.
0: No meg eredeti frázisai.
1: És nagyfokú rögtönző képességem.
2: A Zsuffa Péter Jazz Clubban.
1: És hát akkor itt vagyok újra. A remek stílusérzékemmel és improvizációs készségemmel. A mikrofon mögött Zsuffa Peti, a Jean-Pierre szól a háttérben, Bill Evans változatát halljuk, egészen fantasztikus a hangulat, a Funk Academy gyűjtő CD-ről halljuk majd a felvételt, ugyancsak innen jön a 7-es szám is majd, ez pedig a Tok-Tok-Tok előadásában a The Breakdown lesz. Mindkettő felvétel a magam ugyan egészen más lendületet ad, mint az eddigi Alap István zene volt, viszont a stílus és nagyobb ez a funky jazz funky dolog, ez továbbra is megmarad hangulataiban, lendületeiben. Következik a két említett felvétel, a háttérben a kopogás, kopácsolás és zörgés pedig mindenki számára déjà vu szerűen jelentkezett, már kihallotta a múlt heti adásunkat, amikor viszont a betonkoszorút fúrták föl szigeteléssel, most a tetőt javítják, és ott van a kopácsolás, tehát ennek a hangjai rendre a műsor konféjban, háttérben hallhatóak lesznek, tekintsük ezt egyfajta szórakoztató elem. Következik Jean-Pierre Bill Evans-tól, majd pedig a The Breakdown a Tok-Tok-Tok a Tok-Tok-Tok előadásában.
3: Köszönti Önt Magyarország leghallgatottabb rádiós jazz műsora. A Zsuffa Péter Jazz Club első órájában a Minisztárszki és Hard Jazz Clubbal több mint 50 frekvencián szól a hallgatókhoz hétről hétre.

0: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
1: Zsuffa Péter Jazz Club. Ráadásul a műsor első órájában Miniszterszki és Hát Jazz Club.
2: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Ezen eljárás engedélyeztetésének megindításához kérjük, készítse elő személyi igazolványát, lakcímkártyáját, valamint a rádió műsor hallgatási jogosultságot igazoló mágneskártyát, mert szüksége lesz a kártya bal alsó sarkában található 26 jegyű kód utolsó 6 számjegyére. Továbbá vegye elő 3 hónapnál nem régebbi bírság céduláit. Ne próbálja meg letagadni. A felügyelőbizottság 30 napon belül döntést hoz és értesítést küld.

Nos, a háttérben hallható meglehetősen döbbenetes bitang zene, a High Voltage lemezről, szóval a Loop Doctors-t halljuk, és ez a Electrical Storm, a villanyvihar, furcsa a fogalmazásban, így is mondhatnám, az elektromos vihar, ez nyilvánvalóan napkitörésekkel együtt járó érdekes dolog, amikor akár egy-két-három kilométeres elektromos vezetéken is elképesztő áramerősségek, feszültségek keletkezhetnek, a napból érkező apró részecske, zápor miatt, ez eléggé izgalmas problémát jelent egyébként mindenfele, főleg, hogy a napkitörések mostanában egy kicsit sűrűbbek lettek, és intenzívebb időszakba lépett a központi csillagunk. A Electrical Storm tehát, ami szól a háttérben, de ez most annyira hosszú zene, hogy nem férne el, ezért inkább tekinthetjük ezt fajta kedvcsinálónak, hiszen a műsor felező pontja tájékán szokásos köreinket előzi meg, de azután újra fogom indítani ezt a felvételt Szentefi Péter és Romhány Áron Loop Doctors lemezéről, a High Voltage-ról. Kicsit szóljon, és újraindítjuk majd.

0: Kedves hallgatók, ismétlést hallotok, 2012. szeptember elejére ugrottunk vissza.
1: Vers mindenkitől. Kis sofőr nyám-nyám, most nyerges vontatót fogok előzni. A ködben van ki bátor, és persze akad, aki nyuszi. Én nagyon nagy gázzal fogom a kamiont letúrni.
2: Kis sofőr nyám-nyám. Most nyerges vontatót fogok előzni. Hát elnézést kérek, azt kell, hogy mondjam, hogy már a címválasztás is maga egy vers. De a cím az cím, a vers meg vers. Úgyhogy egy kicsit az arányokat, tehát, hogy mondjam, ne roncsunk ajtóstul a házba, hagyjunk mindenre időt, és ez, hogy egy hosszú mondatrendszer kerül be címnek a kisofőr nyám-nyám versébe, nem mondanám azt, bár nézzük meg a névválasztást, hogy kisofőr. Hát miért nem sofőr? Miért nyám-nyám? Hát miért nem sofőr? És kész, sofőr, sáfjól. Nem, kisofőr, tehát itt van valamilyen fajta picit frajdi kisebbségi komplexus. Nézzük a verset, ködben van ki bátor, és persze akad, aki nyuszi, én nagyon nagy gázzal fogom a kamiont letúrni. Egyértelmű, ki kell mondani, az egy dolog, kérem szépen, tisztelt kisofőr nyám-nyám, hogy mi Suzuki-sok vagyunk. Ugye nézzük csak ezt az egészet másként. Ha egy más személyautó, mondjuk egy nagy teljesítményű, mindegy, hogy dízel, de egy nagy teljesítményű, biztonságos, olyan, amely igazán az utakra való autóról beszélnénk, vagy az autóhoz tartozó tulajdonosról. Bár most azért, hogyha megnézzük a társadalomban, azért nem egyszerű dolog fenntartani ilyesmiket. A Suzuki-s lét az, ahol ez a fajta dühöt tenni akarás ott van, amely igazából az alkotóban lévő légtornászi állapotot is jelzi, hogy tudja azt, hogy ugye látjuk itt, egy helyzet legyen, ez akár rendőr is íratta volna, ködbe van, azt tudjuk, hogy hol van, tudjuk, hogy egy olyan területen, ugye nézzük meg a magyar utakat, kanyarok jöhetnek, átment a vaddisznó, nem jók a látási viszonyok. És akkor is azt mondja, hogy nem, én egy nyerges vontatót, minden kamiont, mindent le akarok túrni. Hát ugye itt ő nem foglalkozik avval, hogy milyen lelki állapotban van a kamionos, vagy a nyerges vontatós, hanem egyszerűen nyerni akar. Lázad, de még a lázadásánál is erőteljesebb az, hogy nem körültekintő. Na most a vers az nem lázadás. A vers az lenyomat. Én azt kérném kisofőr nyám-nyámtól, hogy egy picit, ha már a nevében is választotta a nyám-nyám szót, nyomnyogjon még ezen egy nagyon pirinyót, hogy abból az iszonyat pince szintből föntebb jöjjön egy picit a vers világa. De nagyon örülök, hogy egyáltalán megfogalmazza azt, hogy neki Suzuki-e van. Nekem is volt Suzuki-em különben. Vontattam én abba a barkaszt, elmúlt már az az idő, de sose akartam megelőzni mondjuk egy teherautót. Nem is volt belőle gond, úgyhogy én inkább azt mondanám, hogy kis sofőr nyám-nyám, írjon még, írjon nekünk, de a Suzuki-ról arról álljon le.

0: Vers mindenkitől. Bozsó Glázser rovatunkat hallottátok.
1: Itt a Zsuffa Péter Jazz Club, és amit hallunk, az most már újraindítva az Electrical Storm. De ha már a villanyosságnál vagyunk, akkor jön az Electroscatic is. Ez a White Orange Black lemezről fog megszólalni, a Loop Doctors második és frissebb lemezéről, ahol is közreműködik a nagyszerű tuba művész Szentpáli Roland. Ez a csemege kb. 6 perc múlva fog következni. Szóval elsőként tehát a Loop Doctors első lemezről, a High Voltage-ról az Electrical Storm, majd pedig a Loop Doctors White Orange Black című lemezéről Szentpáli Rolanddal az Electroscatic.
0: Figyelem! A most következő felvétel kifejezetten alkalmas lehet a hallgató zenei ízlésének befolyásolására, megváltoztatására.

0: Kedves hallgatóink, szimbolikus bejátszás következik.
1: Molnár Péter, Salamon, Fürdőkád. Homázs a Nádasdi Antal. Bűzös testek hordalékát, fárasztó napok maradékát ereszted le mind a torkodon. Unadarító lehet gondolom. Izzadság, szappanos víz, hajszál, különböző körömpiszok fajták, korpa, zsír és szőrtűsző, mocsok, trutymó, nem szűnő. Vagy egy hektót lehúzol ebből, nem lázadsz, mindent lenyelsz, van ki belét pisil hecből, ám te csak vedelsz, vedelsz. Áztatsz, fürasztesz, fényesítsz, tusolni jár beléd a lélek, sok szőrös fenék mérgesít, haragottól én csak a költő félek.
0: Kedves hallgatóink, szimbolikus bejátszást hallottak.

0: kávéja. Kész a kávé.
1: Minden kopaszúrnak kész a kávéja.
2: Minden kopaszúrnak kész a kávéja. Minden kopaszúrnak.
3: Stowski and Hodges Club.
4: Na hát én nem vagyok kopasz, akkor nem is kapok kávét.
1: Nádas Diontól, de szép volt. De szép volt, de szép. Kívántam mindenét. Még néztem szép szemét, kép volt erembe szét. Arany volt hajszíne, hódított messzire. Szeme meg kék, az úr, s tudtam már, ő az úr.
5: Hey, this is Marcus Miller, and you're listening to Peter Zuffa in the Jazz Club.

0: a Zsuffa Péter Jazz Klub, a mikrofonjuk a Zsuffa Peti, és hát a műsor végén vagyunk. Marcus Miller köszöntött bennünket, benneteket, kedves hallgatók, itt a Zsuffa Péter Jazz Klub végén, és tőle halljuk a szól a hátterünkben a Burning Down the House felvételt, ez a M2 lemezről, ez a M2-ról, viszont ami jönni fog, ez a Silver Rain lemez Frankenstein-je, ami időn túli zenének tekinthető, tehát ezzel vezetjük majd ki a műsort. Nincs egy percem, úgyhogy ennyit mondok rá nektek. Miért feszül ez a drót? Nincs egy percem, úgyhogy most mondom el nektek, hogy ezt a műsort természetesen a zsuffajazz.hu weboldalon egy héttel elhangzása előtt nagyjából meg tudtátok hallgatni, jobbul a kis rádión egy klikkel. Megtisztelő figyelmeteket köszönöm, ne felejtjetek, a műsor fönn van a Facebookon, jelöljétek be, visszajelölök. Köszönöm, viszont hallásra, sziasztok!
1: Itt lesz a műsor vége. Péter, te maradsz? Igen, majd akkor mehetsz haza, ha rendbe szedted a stúdiót, és elpakoltad a CD-ket, Ilonkának leadtad karcmentesen a mikrofont, és aláírtad a jogi nyilatkozatot.
2: Kérjük, őrizzék meg a nyugalmukat, ugyanis amit hallottak, az nem egy rádióműsor volt, hanem pusztán egy zavar az elektromágneses térben, amely megrekedt egy termikus zsebben, és visszaverte a hold fényét. Most kérjük, nézzenek a hangszóróba.
3: Hello, hello, potméterek középállásba!
0: Kedves hallgatók, itt az ismétlésben megköszönöm megtisztelő figyelmeteket. Elbúcsúzik tőletek a műsorvezető szerkesztő Zsuffa Péter. Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra, sziasztok! Termék megjelenítést tartalmazó műsort hallottak.